Komjó, Dansmemo, Bozsírdala, Evens, Magyarmagyar, Bozsírdala, Evens, Magyarmagyar, Bozsírdala, Evens, Magyarmagyar.